0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk 1 jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pikig és a Zemplén is talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A föld tengelyfedettsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Máshová kerülnek a javító intézetek, ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személy azonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
5: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják.
1: Elfordulunk a szakmánktól. Egy hazai felmérés szerint minden második magyar dolgozó váltott már pályát. Az adatok alapján 10 munkavállaló közül 3 gondolkozott el komolyan azon, hogy elhagyja hivatását, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2-nek nem volt ilyen indítatása. Szeptember 30-áig tart a jelölés az év hős kutyája díjra. Különlegesen képzett kutyák, például vakvezető, terápiás, mentő és segítő kutyák érdekes vagy tanulságos történeteit lehet beküldeni. Az elismerés sorsáról a közönség szavazatai alapján döntenek. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ez a mai reggel még mindig egy Maxem-mentes reggel. Maxem Levinek reggeli műsorvezetőnknek jobbulást kívánunk. Úgyhogy továbbra is én White Boy, és ez egész héten így lesz. Mint ahogy egész héten, egész hónapban, egész évben mindig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak itt a Best FM-en. Ez a mai Best reggelben sem lesz másként. Jön már is a Hubestank és a Dubliszen.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, hogy a Spice Girls és Madonnát most a Black Eyed Peas-t is hírbe hozták a jövő évi Coachella fesztivállal, sőt, a pletykák szerint az eredeti felállásban lépnének majd színpadra a fiúk, illetve a lány, vagyis Fergie, yeah. Apple the App, Will.i.am és Tabu. Vagy ebből még igaz, ez nyilván csak az

0: Best FM, a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy láttok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, ami tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén talán összösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best of a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jana, she's the one!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden tiszteletem azoké, akik már így szerda reggel 7 óra előtt pár perccel érzik a lábukban a bugit. Rajtunk nem újjon, jöjjön akkor egy kis Vendu Project, King of My Castle a következő órában hamarosan. Sőt, még őket is megelőzi a Delight, a Groove is in the Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Klorgázmérgezés volt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, egyre több csemege szőlőfogy. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klorgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klorgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály, az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemege szőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedeség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma szeptember 23-án van a jelnyelv világnapja, és hát természetéből fakadóan mi itt ezzel a rádióban nem nagyon tudunk mit kezdeni, ettől függetlenül hatalmas tisztelet mindenkinek, aki ezt oktatja, terjeszti, használja csak azért, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik hallás vagy beszéd útján egy picikét nehezebben kommunikálnak. James Morrison és Nelly Furtado indítja a következő.

Itt a legjobb zenék, az hagyján, hogy 2002-ben Ashanti egyszerre három dallal szerepelt a Billboard 100-as listájának első 10 helyezettje között, de ráadásul az első és a második helyet is ő foglalta el. Az első volt a Foolish, a második a Fedjoval készített What's Love, és még ott volt a legjobb 10-ben ez is. Jön az Always On Time Jarullal.

0: Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki most még ott tud állni a szekrény előtt tanástalanul, hogy mit is vegyen föl mára, de mondjuk tegnapra már sikerült egy használható szettet összerakni, akkor annyit segítek, hogy valami hasonló az jó lesz mára is, mert hogy a mai nap is valami hasonló lesz, mint a tegnapi, sőt egészen pontosan ugyanaz lesz. 20 fokos nappali maximum, egy kevéske szél, kevéske felhő, szerencsére front és számottevő csapadék nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változás a javító intézeteknél. Ismét kötelező az orvoskamarai tagság. Újraindítás előtt a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javító intézetek, ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
1: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Stefan a legjobb zenék megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Monoko Sing It Back a következő órában 8 és 9 óra között ők, illetve ez is hallható lesz majd itt a Best reggelben. De előtte még gyorsan egy kis Fast Love George Michael-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Woo!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új médiatanács, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi tisztségre, kilátók versengenek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A megmérettetésről Bántakács Gyöngyi, az aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén talán főszöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Van valami furcsa, különös vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek amerikai TV-film sorozataihoz, mert a csinált még korábban egy olyan dalt, amely a Magnum című filmsorozat főcímdalát használja fel, és aztán később még egyet, ami meghozta számára a világhírt. A Knight Rider és Busta Rhymes után szabadon érkezik a Mundian to Bacchae.

6 évvel ezelőtt, ezen a napon, szeptember 23-án, valószínűleg még Bob Marley sem tudta, hogy az a koncertje lesz az utolsó. Pittsburghben lépett fel a The Wailers-el, 20 dalt játszottak, amelyek között ennek az eredetije is ott volt. Most MC Lyte-tal jön a Jammin'.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtótfaluban, a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható, ott felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Klórgáz mérgezés történt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációs cél jöhet. Megugrott a csemege szőlő fogyasztás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófa védelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály, az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedeség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 és 10 között nem csak S, illetve S betűs előadók lesznek nálunk, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy most két ilyet ajánlok a következő órában. Érkezik majd Santana Maria Mariával. És jön majd Mick Hucknall is, hozza magával zenekarát, a Simply Redet, érkezik az Ain't That a Lot of Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: Ingyenes programok az őszi szünetre, amely idén egybeesik a Múzeumok őszi fesztiváljával, ráadásul október 23-án a nemzeti ünnep miatt szinte mindenhol ingyenes a belépés. Ingyenes lesz a múzeum látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budai Vár kiállításain is. A szünet ideje alatt ráadásul számos intézmény szervez detektív játékokat zseblámpás és kódfejtő kincskereső formában. Október 25-én délelőtt a Műpa épülete ingyenes mesebirodalommá változik. Koncertek, bábszínház, újrahasznosító kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a kisebb és nagyobb gyerekeket. Az őszi szünetben a Városliget is tökéletes szabadtéri kikapcsolódást nyújt. A Magyar Zeneháza környékén szabadtéri hangszerek és ingyenesen bejárható zenei játszótér várja a gyerekeket, a szünet napjain pedig gyakran tartanak családi koncerteket és interaktív hangszerbemutatókat is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
10: Új helyzetben a javítóintézetek, kötelező lett az orvosok kamarai tagsága, felpöröghet a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javítóintézetek, ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
11: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
10: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személy azonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a mai az ősz hivatalos kezdete. Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, értelemszerűen a napfelkelte is egyre később történik majd, ahogy haladunk előre napról napra. Ma elvileg 6 óra 31-kor kelt a nap, de nálunk most fog majd. Reach out for the sunrise, jön a Duran Duran.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, nem is zenekarnak, sokkal inkább zenei projektnek lehet nevezni azt a fajta felállást, ahol egyedül a producerek állandóak, és aztán az aktuális trendeknek, hangzásnak vagy elképzelésnek megfelelően keresnek mindig új vokalistákat a különböző projektekhez. Ez a kifejezés egyébként a most következő két formációra is igaz, mert hogy még az Enigmánál Michael Cretu, addig a Sweetboxnál pedig Roberto Rosan és Heiko Schmidt voltak az agytröszt az egész projekt mögött. Return to Innocence, aztán pedig Everything's Gonna Be Alright, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Tegnap még csak az előregisztrált tagok vehettek részt a jegyek előértékesítésében, de ma már a széles nagy közönség is vehet jegyet a Simply Red 27-es nyári európai turnéjára, feltéve, hogyha maradt még belőlük. Ain't that a lot of love? Fascinate the best time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Többszöri visszautasítás után 27 év elteltével Fatboy Slim végre megkapta a Rolling Stones-tól az engedélyt, hogy hivatalosan is kiadhassa azt a remixet, amelyben saját dalát, a Rockefeller Skank-et rakta össze a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című klasszikusával, és hogy igazán nagy legyen az öröm, megkapta az eredeti felvételeket a Stones-tól is, csak hogy minél jobb minőségben készülhessen ez a hivatalos remix. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank érkezik a következő órában. A Flashdance című filmből pedig általában három dalra szoktak emlékezni az emberek. A She's a Maniac címűre, amikor Jennifer Beals borzasztóan tapossa a lábával. A What a Feelingre, ami a film legvégén csendül fel a tánciskolai felvételi jelenetben. Meg van az a harmadik, amikor a nightclubban a műsor végén a hölgy magára engedi azt a borzasztó sok vizet. Na, annak a dalnak a címét és az előadóját általában senki nem tudja, mégis ebből csinált remixet annó a Deep Dish. Shandy Cinnamon, He's a Dream, ez az eredeti, és a Flashdance a Deep Dish-től pedig érkezik. Ezek a következő órában itt a Best FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Te nézz!
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
11: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
11: Ha egy igazán különleges budapesti programot keresnek, érdemes felmenni a megújult Citadellához. A Gellért hegy tetején álló több mint másfél évszázados erődítmény teljes körűen megújult, környezete pedig új közösségi terekkel és rendezett zöld felületekkel várja a látogatókat. A séta közben történelmi emlékhelyeket fedezhetnek fel, majd a Citadellához érve lenyűgöző panoráma tárul mindenki elé. Innen látható a Duna, a parlament, a Budai vár, a Lánchíd és Pest nyüzsgő város képe is. Az új átjáróknak köszönhetően korábban elzárt területeket is bejárhatnak. A belső közpark pedig kellemes pihenőhely lett. Össze különösen szép ez a környék, a színesedő fák és a hűvösebb levegő egészen különleges hangulatot adnak a sétáknak. Érdemes naplemente előtt érkezni, amikor a város fényei lassan felgyúlnak. Legyen szó romantikus sétáról, családi kirándulásról vagy egyszerű kikapcsolódásról, a megújult Citadella remek helyszín egy különleges budapesti élményhez.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
12: Megalakult az új NMHH, nincs másik legfőbb ügyész jelölt. 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyán Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk 1 jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
5: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
12: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Két DJ, ha összeáll, akkor abból akár lehet Dimp is, vagy éppen Daxos is. A következő órában nálunk itt a Best reggelben mindkét formáció érkezik. Ali és Sharam, vagyis a Dimp is, a Flash Dance-t hozzák majd 10 és 11 óra között. Armand Van Helden és A-Track, Daxosként pedig a Barbara Streisanddal indítják az előttünk álló 60 percet itt a Best-en.
2: Best FM.

zenék 1997-ben ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Bridges to Babylon című albuma, és rögtön ezen a napon el is indultak világkörüli turnéra. Az észak-amerikai koncerteken pedig olyan előzenekarai voltak a Stonesnak, mint a Foo Fighters, Sheryl Crow, vagy a most érkező Jamiroquai. Némi a Can't Hit.

0: Best FM. Na, a legjobb zenék viszonylag kis területet érint, és rövid ideig tart, de azért inkább szólok mindenkinek. Ma délután 3-tól este 10-ig a Várkert bazár főbejáratával szemben lévő parkolóban tilos megállni delegáció közlekedése miatt. Hogyha van friss közlekedési infótok, akkor hívjatok, írjatok SMS-t, vagy küldjetek Viber üzenetet 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

nap. És holnap után szeptember 25-én érkezik ennek a dalnak a friss remixe. Köszönhetően annak, hogy az eredeti kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg. Seamus Haji lesz most is majd a felelős az új verzióért. Érkezik a Booty Love, a Boogie Tonight, a Litt a Westen, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a mai Best reggel is kereken 6 óra hosszúságú, és hiába fordulunk rá mindjárt az utolsó órára, természetesen a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből van még bőven. Szóval maradt ebből még 11 és dél közöttre is. Mark Ronson és az Uptown Funk érkezik hamarosan. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. És ugyan december második felében Bryan Adams ismét érkezik Magyarországra, nálunk szerencsére nem kell már rá annyit várni, hiszen a következő órában jön a Cloud Number 9.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Mindigszáraz.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Margit-sziget minden évszakban gyönyörű, de az őszi időszak különösen káprázatos az aranyszínű falevelekkel és a friss, kellemes levegővel. Napközben sétáljunk egyet a sziget kanyargós ösvényein, nézzük meg a csodálatos budapesti látképet a Margit-szigeti víztorony tetejéről, és pattanjunk fel egy bringó hintóra. Az esti órákban pedig látogassunk el a Lumina Parkba, ahol különleges fényinstallációk között más kálhatunk. A belváros szívében található a bazilika már önmagában kívülről is elképesztő látvány, nem beszélve arról a látványról, ami elénk tárul a 96 méter magas tornyából. A bazilikában találhatjuk a magyar államalapító Szent István király jobb kezét, a Szent Jobb erekjét, sőt, itt van az ország egyik legnagyobb orgonája is. A kiváló akusztikájú templomban folyamatosan tartanak orgona koncerteket, amiről semmiképp sem érdemes lemaradni.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Ingyenes programok az őszi szünetre, amely idén egybeesik a múzeumok őszi fesztiváljával, ráadásul október 23-án a nemzeti ünnep miatt szinte mindenhol ingyenes a belépés. Ingyenes lesz a múzeum látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budai Vár kiállításain is. A szünet ideje alatt ráadásul számos intézmény szervez detektív játékokat zseblámpás és kódfejtő kincskereső formában. Október 25-én délelőtt a Műpa épülete ingyenes mesebirodalommá változik. Koncertek, bábszínház, újrahasznosító kreatív műhelyek és interaktív játékok várják a kisebb és nagyobb gyerekeket. Az őszi szünetben a Városliget is tökéletes szabadtéri kikapcsolódást nyújt. A Magyar Zeneháza környékén szabadtéri hangszerek és ingyenesen bejárható zenei játszótér várja a gyerekeket, a szünet napjain pedig gyakran tartanak családi koncerteket és interaktív hangszerbemutatókat is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek itthon. Túl vagyunk az első őszi kisebb fagyon. Elstartolt az Európai Sporthét. Köszöntöm Önöket, a híveket Bányász Árpádtól hallják. Jövő hónap elejétől ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a javító intézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a javító intézeti nevelés ugyan a fiatalok szabadságának korlátozásával jár, elsődleges feladata azonban a nevelés és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, ezért a gyermekvédelmi rendszerben van a helye. A javító intézetek tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá, alá, így kevesebb, mint egy év után változik ismét a fenntartásuk. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Elindult az Európai Sporthét, Magyarország mellett Európa szerte 40 országban várják mozgásra az embereket. Itthon egész szeptemberben tart a Biaktív programsorozat, amelyhez több mint 600 település csatlakozott. A mozgás térképre több mint 1860, többségében ingyenes program került fel, ami új rekord. A kínálatban futás, kerékpározás, tánc, jóga, fitness és számos közösségi sportesemény is szerepel. További részletek az Európai Sporthét per mozgás térkép oldalon. Megérkezett az idei ősz első fagyos hajnala. A Hungaromet szerint ma hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken lehet már fagyokra számítani hajnalonként. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ugye messze van még az év vége, de biztos vagyok benne, hogy a 2026-os évvégi összesítésekben majd itthon sport szempontból valószínűleg a futball kapja a legnagyobb szerepet. Mert hát volt ugye egy futballvilágbajnokság, és hát mi rendezhettük az idei Bajnokok Ligája döntőt is a Puskásban. A FIFA vadonatúj hivatalos himnusza érkezik majd nem sokára Robbie Williamstől és Lauro Pausinitől.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált különkiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a

0: Best FM a legjobb zenék Cloud Number 9 után és Rihanna Umbrella előtt. Beszéljünk pár szót a hónapi időjárásról, mert hát sajnos abszolút ide passzol. Szükség lesz holnap az esernyőre, meg valami melegebb ruhára, meg fejfájás csillapításra is, mert a 19 fokos nappali maximum mellett hideg frontra, szélre és záporra kell majd számítani országszerte mindenhol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Oscar-díjas színész és Grammy-díjas zenész, és 2 nap múlva ünnepli 58. születésnapját. William Carroll Smith Jr., vagy ahogy a világ ismeri, The Fresh Prince, azaz Will Smith. Isten éltesse, jön a Miami.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita déltől egészen este 6-ig, aztán 6-kor visszajövök 2 órányi mix erejéig, utána pedig majd Biki Big Favi Tomi lesz a Night Shift házigazdája, ami pedig a következő órát illeti. Mojoék érkeznek majd a Chillinnel. Bob Marley pedig hozza magával Funkstar Deluxe-ot és a Sun is Shining-ot. Én pedig megyek, aztán 6-kor jövök megint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Hey, come on. Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Euromilliárdos uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Kiskorúak loptak autókat Baranyában. Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék elvétve lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Jelentősen megdrágult a dízel üzemanyag Európában. Egy friss elemzés szerint az év elejéhez képest 40%-kal emelkedett az ára az Európai Unióban, így egy 50 literes tankolás átlagosan mintegy 30 euróval kerülhet többe. A drágulás hátterében elsősorban a hormuzi szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások állnak. Európa különösen érzékeny egyébként az áremelkedésre, mivel a gázolaj a kontinens kőolaj felhasználásának több mint 40%-át adja. Egyre nagyobb a kereslet a csemegeszőlő iránt idehaza. Az Agrárkamara közölte, hogy az igények megemelkedése miatt jelentős importra szorulunk. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Perúból is. 10 évesek loptak el két összesen csak nem 40 millió forintot érő autót egy pécsi kereskedésből. A rendőrség szerint egy 17 éves fiatal két társával, egy 13 és egy 11 éves fiúval jutott be az épületbe, ahonnan megszerezték a slusszkulcsokat. Ezután beültek a két autóba, áttörték a kereskedés kapuját, majd Mohács felé indultak. A rendőrök két órán belül megtalálták őket. A két fiatalabb Kisnyárádon árokba hajtott az egyik autóval. A 17 éves társukat lánycsókon fogták el. A másik kocsit sértetlenül találták meg. A legidősebb fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső zápor, délnyugaton zivatar. Délután 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken is hasonló időnk lesz 17 és 22 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az éppen ebéd közben rádiót hallgatóknak. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsék velem, és a leghangulatosabb zenékkel jön majd Taylor Swift, itt lesz Bob Marley zene, majd Dear Henny is, de most Lenny Kravitz-el indul a délután. Jön a Chamber!
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos szerdát kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik a hét, és így a hét közepén már egy kicsit fellélegeztünk, mert hogy annyira vagyunk a következő hétvégétől, mint az elmúlt hétvégétől, úgyhogy talán ez egy kicsit pozitívum már. Na meg az, hogy süt a nap, és itt vannak a jó zenék. Úgyhogy tartsanak velem egész délután, én hozom a legtutibbakat, és a nap kérdését is. Már izgulok, úgyhogy lehet velem tartani, és Bob Merlivel. Na de jön majd a Magna Cum Laude és Taylor Swift is. Most pedig egy csodás dal, egy kis bemelegítés. Charles és Eddie slágere, Hora Lights You. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jövök útinfokkal egész délután. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel az infokkal, vagy írjanak a 0620-55-55-155-re. Ma nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán. Már most Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz, ezt írják a hallgatók, Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 km hosszan araszolnak, sőt megállnak az autók. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közüljük kerülni, hát az jelentős menetidő többlet, úgyhogy azt írják a hallgatók, hogy egyáltalán nem érdemes, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra. A 38-as kilométernél Óbaroknál a belső sávon is közel 1 kilométeres torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, jöhet az info, vagy hogyha esetleg van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, más útvonalok, azt is megköszönöm, ha megírják, vagy felhívnak vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Valamitől ma annyira nyugis ez a délután, mindenki csinálja a maga dolgát, a hallgatóink közül is a legtöbben azt írják, hogy egyszerűen csak olyan nyugis őszi délután van, úgyhogy ennek szellemében folytatódik a hangulat itt a Best FM-en is, méghozzá George Michael és Mary J. Blige dalával, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána az ASZ érkezik. De azért pörget majd minket a Roy és Ádám, hiszen itt lesz a Csapból is én folyok.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Készül a magyar oktatás új stratégiája. Több dunaparti település ivóvízellátását fejlesztették. Októberben Budapest Európa futófővárosa lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervekben kiemelt szerepet kap a gyerekeket körülvevő digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a bevezetés előtt tesztelnek. Átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, külön figyelmet fordítva a problémák korai felismerésére. A miniszter szerint az új oktatási rendszer kialakítását széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre alapozzák. Újra fogad betegeket a szegedi koraszülött intenzív osztály. Korábban azért rendeltek el felvételi zárlatot, mert a rendszeres szűrővizsgálatok során egy multirezisztens baktérium jelenlétét mutatták ki. A Szegedi Tudományegyetem közlése szerint az érintett újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Az osztályon elvégezték a szükséges fertőtlenítést és az előírt ellenőrzéseket. Az ezt követően levett levegő és felületi minták minden esetben negatívak lettek, ezért a népegészségügyi hatóság feloldotta a felvételi zárlatot. Befejeződött 7 dunaparti település ivóvíz ellátásának fejlesztése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás Adonyt, Belojániszt, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érinti. A projekt során bővítették az Ercsi vízbázist, 3 új kutat létesítettek, több településen új nyomásfokozó gépház és fertőtlenítő épült. Emellett több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket fektettek le. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházás biztonságosabbá válik az érintett települések ivóvíz ellátása, és növekszik a térség vízkezelési kapacitása is. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők idén is hatalmas tömegre számítanak, több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, a hazai indulók pedig csaknem 1100 települést képviselnek. Az útvonal Budapest több világörökségi helyszínét is érinti. Változóan felhős napos idő várható, de időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zápor csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten fordulhat elő. 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg több felhő érkezik. Elszórtan eső zápor délnyugaton, akár szivatar is kialakulhat. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A csúcs hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy suhanunk tovább ebben a délutánra a legjobb zenékkel, mint mondjuk a De La Soul és a Ring Ring Ring, de itt lesz majd a Black Legend, jön George Michael, Mary J. Blige-al, most pedig Kylie Minogue és az Anna Night Like This. Csodás napot mindenkinek, tartsanak velem ma is.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zené, Curtis Fehér Rózsája után a Della Soul zenél, de előtte jövök a nap kérdésével. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan szituációban, hogy eljött egy program, amire egyébként egyáltalán nem volt kedvünk elmenni, fáradtak voltunk, vagy tényleg teljesen mindegy miért, de nem akartunk elmenni, úgyhogy kifogást gyártottunk. Na de, mi az a kifogás, amit már használtunk, hogy ne kelljen valahova elmennünk? Mi volt az akár a legjobb ötlet, vagy éppen a legbénább és legátlátszóbb? Jöhetnek a kifogások. Nekem például azok az ismerőseim, akiknek gyerekük van, általában azt szokták mondani, hogy hát arra fogják, hogy a gyerek belázasodott, vagy éppen nem találtak babysittert, stb. Ezt mindig rá lehet fogni. Na hát önök is így vannak? 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek. Én bevallom őszintén, félős vagyok ebből a szempontból, mert hogyha kitalálok valamit, ami akár hazugság, hogy mondjuk nem tudom, beteg lett a kutyám, akkor attól félek, hogy utána tényleg az lesz, úgyhogy próbálok valami olyat kitalálni, ami nem ilyesmivel kapcsolatos, hanem akár mondjuk saját magammal, hogy nem érzem jól magam, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is visszaüthet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha nálam merészebbek, akkor is jöhetnek a kifogások, de nyugodtan hívjanak fel, ha inkább elmesélnék. Miközben Brandit hallgatunk, vagy a Della Soul dalát. Ring, ring, ring a Best FM-en. Egy kis jó hangulat. Hey.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy fontos infóm a 81-es főúton autózóknak. Mezőgazdasági rakomány szóródott Sörét közelében az útra. A 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Erős a forgalom továbbra is az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között. Torlódás van, és a leginkább kritikus szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 kilométer hosszú az arraszolás. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, úgyhogy menetidő többletet okoz, hogyha valaki közéjük keveredik. Aki inkább teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ha bárkinek van még útinfója, küldj el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma délután kifogásokra vagyok kíváncsi. Olyan kifogásokra, amiket használtunk már annak érdekében, hogy valahova ne kelljen elmennünk, és én azt mondtam az előző órában, hogy én bizony egy picit félek ebből a szempontból, mert ha azt mondom, hogy jaj, nem vagyok jól, nem tudok elmenni, akkor utána általában nem is voltam jól, úgyhogy azt írja Laci, hogy jogos a félelme, mert hogy ő mindig így jár. Valamit ki szokott találni, fáj a hasam, fáj a fejem, stb. És egy órán belül általában ez meg is fájdul, úgyhogy hát ő is ezen a véleményen van, mint én. Na de önök milyen kifogásokat használtak, vagy használnak? 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, vagy esetleg önöknél is van ez a hasonló jelenség? Várom a válaszokat, cserébe hozzók a következő órában egy kis NSYNC-et. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Gyurik is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az őszi hűvös hajnalokon különösen jól esik a város pezsgése, a fák sárgába, vörösbe borulnak, miközben a dunaparti séták alatt szinte kézzel fogható a kreativitás és a közösségi élmény életre kelése. Budapesten ez az időszak évről évre tele van ingyenes programokkal, amelyek minden korosztályt vonzanak, legyen szó jazz improvizációról, design sétáról, irodalmi beszélgetésekről vagy aktív természetjárásról. A Budapesti Jazz Club spontán jam sessionjeitől a kerületi utcaünnep forgatagáig mindenki találhat kedvére valót. A design rajongóknak különösen izgalmas lehet a Budapest Design Week és a Margit negyedi designer séta, míg a természetkedvelőknek a kék túrázás napja nyújt kihívást, emellett a közösségi események, valamint a Vajó születésnap vagy a Népszínház járta fesztivál valódi összetartozás élményt kínálnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára, új funkcióval bővült a DAP. Nem viselhetnek focimezeket a diákok egy franciaországi iskolában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelte az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs több Real, PSG vagy Marseille mez az iskolában, betiltották a sportmezek viselését egy francia kisváros Nemours egyik állami középiskolájában, mert túl sok vita robbant ki a diákok között a futballcsapatok miatt. Az intézmény szerint a meztilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnek a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik. Így a klubcímeres tolltartók, füzetek és kulacsok maradhatnak. Bárpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy foci vita kirobbantására. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután, 2 óra után is 5 perccel mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Nagyon nem akar mocorogni ez a délután. Olyan, mintha már legalább 5 órája lenne délután, pedig még csak 2 óra múlt, úgyhogy húzzunk egy kicsit bele, mert így ugye bár azt írják a hallgatók, hogy a munkaidőnek is kicsit később lesz vége. Segítünk az NSYNC-kel. It's gonna be me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füstláng nélkül, ezek pedig a válaszok a nap kérdésére. Arra vagyok ma kíváncsi, hogy mik voltak azok a kifogások, amiket mondtunk csak azért, hogy ne kelljen elmennünk valahová. Péter azt mondja, ő azzal bukott le egyszer, mert hogy ez

szerint, a barátai szerint béna kifogás volt, hogy elromlott a zár, a bejárati ajtón, ő pedig belül maradt, és hogy most éppen várja a lakatost, közben pedig csak otthon ült pizsomában és filmet nézett, de tényleg nem volt kedve. Azt mondja, hogy így utólag visszagondolva elég átlátszónak tűnt, de akkor amúgy elfogadták a többiek, bár lehet, hogy röhögtek rajta. Eszter is írt, letöltöttem egy applikációt, ami kamu vonatsípolásnak pályaudvari zajt játszik le a háttérben. Ezzel hívtam fel a barátnőmet, hogy jaj, most értem a Nyugatiba, de lekéstem a vonatot, vissza kell fordulnom. Júj! Azért ez már egy mesteri fokozat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként az is érdekel, hogyha valaki egyszerűen csak tényleg megmondja az igazat, egyáltalán miért nem mondjuk meg tényleg az igazat? Nem tudom, 0-20-55-55-155, érdekelnek ezek a válaszok is, mellé pedig hozom a legjobb zenéket, mert az Anastasia énekel mindjárt egy hatalmasat, jön a Paid My Dues, előtte pedig egy olyan dal, ami egy picit még visszarepít minket a nyárba, de garantáltan hozza az igazi jó hangulatot. Ashwood Shine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Felső vezeték szakadás miatt pályazár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva. Rövidesen mindkét irányban lezárják az autópályát, amíg a kábel áthúzás meg nem történik. Úgyhogy ezzel kell számolni. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, de emiatt ugye torlódás lesz. Ma is erős a forgalom az M1-esen egyébként a főváros felé, a Tata és az M0-ás autóút között szakaszos torlódás van amúgy is, főként Tatabányánál. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már több kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel amúgy is számolni kell. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, ide írja meg, vagy hívjon fel, ha pedig tényleg bővebb infójuk van, nagyon megköszönöm a tájékoztatást. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Megalakult az új médiatanács, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi tisztségre, kilátók versengenek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
5: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplénig talán összesöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
4: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szeptember 23-a van, és elmúlt 3 óra is, nem sokára hozom a kalendáriumot, szóval, hogyha így 23-án van névnapos, szülinnapos, vagy akár évfordulós kedves ismerősük, akkor ez most egy jel, hogy tessék őket megköszönteni, vagy akár rádión keresztül nekik üzenni, Matonna Talával.
1: 99

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Zenék, jönnek a névnapos, szülinapos, évfordulós köszöntések. A Teklák a mai névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. Az őszi napi egyenlőség a csillagászati ősz kezdetén. 1883-ban született Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakíró. 96 éve született Ray Charles, amerikai jazz, blues és popénekes. 2004-ben hunyt el. 88 éves lennem a Romy Schneider, német-francia színésznő, a kedvenc sziszink. 77 éve született Bruce Springsteen, amerikai énekes gitáros. 46 éve Bob Marley Pittsburghben összeesett a színpadon, és ez volt pályafutása utolsó koncertje. Ma van a jelnyelv nemzetközi napja, az almaecet nap és a pékek napja is. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, csak szóljanak hozzá nyugodtan a kalendáriumhoz, ha esetleg valamilyen eseményről tudnak, amiről nem beszél vagy valakit ünnepelnek, nyugodtan hívjanak. Miközben a Salt and Pepper zenél nekünk, jön egy isteni sláger erre a jó kis szerda délutára. What a man a Best FM-en. Hey.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Kaptam közlekedési infókat, úgyhogy már meg is osztom őket. Például, hogy baleset történt a déli pályaudvarnál az Alkotás utcán, úgyhogy ott kell figyelni. Sőt, itt már pont ebben az időben tegnap délután is baleset volt, úgyhogy arra felé legyen mindenki óvatos. Aztán baleset történt még a Gábor Áron utcában is, méghozzá Törökvész úti kereszteződésnél, ott a körforgalom előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. Torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Herceghalom közelében a 25-ös kilométernél egy korábbi sávzárás miatt lehet lassulást, torlódást tapasztalni. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, a folytatásban is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kim Mazell és a Young Hearts Run Free dal szólt, pont annak a filmnek volt a betétdala, amit 97-ben annyira imádtunk. Ez volt ugye a DiCaprio és Claire Danes féle Romeo és Julia. Hát, ha most mozizni támadnak kedvük, akkor maradjanak vele, mert a következő órában hozom a mozi ajánlót. Egyébként 4 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, és aztán azért zenélünk is. Itt lesz a Gorillaz! És zenél a Krisztál is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klórgáz mérgezés történt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációs cél jöhet. Megugrott a csemegeszőlő fogyasztás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyik őjüknek stabil az állapota. A katasztrófa védelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csak a legizgalmasabb zenék itt a 99.5 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Gyerünk tovább, és egy kicsit pörögjünk fel így a munkaidő végéhez közeledve, vagy hát ugye sokan 4-kor végeznek, szóval pláne indokolt a jókedv. Mondjuk a Gorillaz dalával jön a Dare, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz, amit ugyebár az őszi napi egyenlőséghez kötünk, és a meteorológiai őszt már kvázi szeptember 1-én elkezdtük számon tartani, de a csillagászati értelemben vett ősz az igazából a mai nappal kezdődik, és én azt gondolom, hogy a legtöbben ilyenkor szeretünk igazán bekuckózni, filmeket, sorozatokat nézni, úgyhogy a mozi ajánlóban egy számomra picit ilyen ősziesebb tematikájú, ilyen picit borongósabb hangulatú filmet hoztam. Ez pedig nem más, mint az Édesek és mostohák, ez egy 98-as dráma, és nekem a drámák valahogy hozzák ezt az igazán őszi hangulatot, és hát Susan Sarandon, Julia Roberts és Ed Harris főszereplésével készült drámáról van szó, ami szerintem fantasztikus. A központi témája, vagy a cselekmény központjában egy eléggé bonyolult dinamika áll, mert egy elvált házaspárról van szó, a férfi megismerkedik valakivel, akit szeretne bevonni a családja, a gyermekei életébe, de ez azért nem megy ilyen egyszerűen, és nem akarom leszpoilerezni az egészet, de van rengeteg konfliktus, rengeteg dráma, de azért nevetés is, úgyhogy ez a film egyszerre csal mosolyt az arcunkra, könnyeket a szemünkbe, szerintem ezt mindenképpen alá tudom támasztani, mégis remekül bemutatja a mozaik családok nehézségeit és szépségeit is szerintem. Egy igazi szívbe markoló film, legalábbis nekem, úgyhogy semmiképpen ne hagyják ki ezt a 98-as alkotást, ez pedig nem más, mint az Édesek és mostohák, ennek témája pedig szerintem minden korban, időben megállja a helyét. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, jó mozizást, ha önöknek is van kedvenc őszi filmje, akkor pedig osszák meg velem 0620 55 55 155. Jöhetnek mellé az isteni zenék ezen az őszi délutánon itt a Best FM-en, úgyhogy jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway, nekem ez is egy picit őszi dal, de Robin Raz itt van még előtte, és a Get to Get, ez viszont inkább egy kicsit nyári hangulatú.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A Budaörsi úton a Bach csomópontban baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni és fennakadásra számítani, de onnan nem messze a Karolina út Alsóhegy utca megállónál, vagy inkább azt mondom, hogy Karolina út, Villányi út, Alsóhegy utcai kereszteződésben is baleset történt, úgyhogy Budapesten itt is, ott is figyelni kell. Ha önök is látnak valamit, akár hazafelé a munkából, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Az M0-es autó déli szektorán gyár közelében pedig két autó ütközött az M3-as autópálya felé. A 34-es kilométernél a belső sávon éppen a műszaki mentés folyik, úgyhogy legalább 3 kilométeres a torlódás, ami kialakult. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na, kifogásokat keresünk egész délután is a következő órában, még várom az üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy ki milyen kifogást talált már ki, hogy valahová ne kelljen elmennie. Na, jöhetnek a tippek akár egymásnak is. 0-20-55-55-155 ide, én pedig a következő órában is hozom a legjobb zenéket, mert hogy mindjárt 5 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a Coldplay. És itt lesz majd az Irina.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
4: Változás a javító intézeteknél. Ismét kötelező az orvoskamarai tagság. Újraindítás előtt a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javító intézetek? Ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
4: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Felejthetetlen slágerek 5 óra után is itt a 99.5 Best FM-en. Ez az a frekvencia, amit jól meg kell jegyezni, és minden nap csak ezt kell hallgatni, mert hogy itt szólnak a legjobb zenék a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy gyerünk tovább a Depeche Mode-dal, Dante Thomas-szal, vagy éppen a Coldplay-el érkezik már is az Adventure of a Lifetime.
6: 99.5

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma kifogásokat kerestünk egész délután, és jön még egy adag, mert ma arra voltam kíváncsi, hogy ki milyen kifogást talált már ki, hogyha valahova egyszerűen nem akart elmenni. Azt írja Tamás, szerinte nyugodtan meg lehet mondani az őszintét. Egyszerűen beírtam a haveroknak a közös csoportba, hogy bocs, ma nincs szociális energiám, ha elindulok otthonról, valakit biztos, hogy meg fogok őríteni. Teljesen megértették, kérdés nélkül a békén hagytak, úgyhogy tényleg néha jobb, hogyha egyszerűen őszinték vagyunk. Dóra azt írja, és tényleg úgy veszem észre, hogy mi nők ezt egy kicsit jobban bonyolítani szoktuk. Azt hazudtam, hogy felrobbant a mikróm, és takarítanom kell a konyhát, mert szétfröccsent a paradicsom szósz a plafonig. Senki nem akart átjönni segíteni, és most, hogy belegondolok, utólag sem kérdezte meg senki, hogy amúgy mi van a konyhával, szóval simán lehet, hogy nem hitték el. Gábor a kutyájára fogta legutóbb. Azt mondtam, hogy rácsapta a macskát a laptopomra, és törölte az összes fontos munkahelyi fájlt. Most éjszakában nyúlóan mentegetnem kell a menthetőt. Ez egy kicsit lehet, hogy túlzó üzenet, de egyébként elhitték. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámok. Jöhetnek még ide a kifogások. Tényleg az van, hogy egyszerűen csak inkább az igazságot kellene írnunk, vagy kitalálunk valami tényleg banális hülyeséget? Hát jöhetnek a tippek, tanácsok, és a tapasztalatok is, na meg az OMC How Bizarre-tala itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, úgyhogy munkából hazafelé tessék figyelni a Bach csomópontban, mert baleset történt méghozzá a Budaörsi úton, a Bach csomópontban, úgyhogy ott van egy kis araszolás, legalábbis fennakadásról írtak a hallgatóink. Aztán baleset történt a Rákóczi hídon is, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, ezt írta Laci. Nagyon szépen köszönöm az infót. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Telítettek a sávok az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé a Csepeli szakaszon, a 12-es és a 20-as kilométerek között helyenként megáll a kocsisor, majd Gyál térségében egy korábbi baleset miatt a 34-es kilométernél is lassulásra kell számítani. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Írjanak, ha látnak valamit. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután kifogásokat kerestünk, hogy mik azok a, hát mondjuk úgy, hogy tényleg kifogások, amiket kitalálunk csak azért, hogy valahova ne kelljen elmennünk. Azt írták egyébként a legtöbben, hogyha szoros barátságról van szó és szoros barátokról, akkor igenis mondjuk el, hogy őszintén nincs kedvünk elmenni, talán még az a legcélra vezetőbb. Ha pedig egy kicsit távolibb ismerős vagy munkatárs, stb., akihez tényleg van, hogy egy-egy pillanatban nincs kedvünk, akkor valami kegyes hazugságot és ne valami banális hülyeséget találjunk ki. Hát nagyon köszönöm a mai aktivitást is, holnapra is ígérhettek egy izgalmas témát, úgyhogy találkozunk majd holnap délben is. Ma pedig a folytatásban By Alex és a Slep dalával búcsúzom, jön a Bababó, 6 óra után pedig a Night Shift White Boy-jal, és mivel szerda van, ma Effendi csatlakozik hozzá 19 órától. Úgyhogy jó bulit kívánok mindenkinek, és minden jót, holnap találkozunk. Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész.
4: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: Látogassanak el a főváros egyik legismertebb nevezetességéhez, a Halászbástyához, amely a Várnegyed szívében elterülő 140 méter hosszú neoromán kilátó terasz. Innen a pesti oldal ikonikus épületei, így a parlament, a Dunahidak és a belváros tornyai egészen új fényben fognak látszódni. Már sokan középkorinak hiszik ezt a lenyűgöző építményt, a bástya valójában az 1896-os milleniumi ünnepségekhez kapcsolódó városrendezés során épült 1895 és 1902 között. Hét jellegzetes tornya a hét magyar honfoglaló vezért jelképezi, a nevében szereplő halászok pedig a középkorban a várfal ezen szakaszát védték. Ha szeretnék elkerülni a napközbeni turista tömeget, érdemes kora reggel vagy este felé ellátogatni a Szent Háromság téren található helyszínre. Ilyenkor sokkal csendesebb a hangulat, a különleges fények pedig még varázslatosabbá teszik a fővárosi körpanorámát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
11: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: A
5: fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen, ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is, az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
11: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
13: Szerda van, úgyhogy pop és rádióslágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igény Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu.

0: FM. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul az első szakasz a Szent István vidék fejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros Harkány Bács, Pásztó Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Tudom, hogy a szerénységet tiltja, hogy elismételjük azt adásba, amit adáson kívül mondtál, de hát akkor majd én elmondom helyetted. Életem munkája az All Good, szóval, hogy ez minőség. Ez össze van rakva, és hogy jó a koncepció, jók az ötletek. Figyelj, fi, tökre egyetértek veled, különben ezek, ez nem lett volna Beatport második helyzet.
5: De ez nem az.
4: Vagy ez ott a Traxxos.
5: Ez a Traxxos.
4: A Playwright volt.
5: A Playwright volt a
4: második. Látod, mert már annyi FND megjelenés van. Már én sem tudom,
5: de képzeld, hogy megnéztem a múltkor, hogy ilyen viccből összeraktam egy mappába a szoftverben, és kijött, hogy valami, nem tudom, valamilyen két napig mehetne egyfolytában ismétlés nélkül az összes eddig megjelent ilyen FND.
4: Szokott is menni néha, amikor Miller úgy gondolja, hogy akkor egy hónapig összeefendízi a csütörtököt, és akkor simán volt már ilyen.
5: Jó, de Imre egy jelenség, egy egyéniség. Ezt csak ő meri megcsinálni. Én sem merem megcsinálni.
4: Jó, de most viccet félretéve. Mi miatt? Tehát tényleg mi miatt mondod azt, hogy na most ez jelenleg a produceri munkádnak az égköve?
5: Hát amiről beszéltem, hogy ilyen szerencsés együttállása az ötletnek, a megvalósításnak. Nagyon tetszik a vokál, amit a csaj fölénekelt, ugye a jamaikából. Nagyon tetszik a sztori továbbra is.
4: Az megvan az a nyelvtör, ugye? A jamaika.
5: Igen, ezt most nem is próbáltam elmondani, mert esélyem nincs rá éppen ebben az állapotban. Na mindegy, tehát, hogy így a vége annyira kompaktul egybe van az én fülemnek, hogy azt nem mondom, ez az. Ezt akartam hallani, és amikor a Dave Lee, a Joey Negro, az öreg Joey Negro fölrakja a csártyára a negyedik helyre, akkor azért úgy hogy egy kicsit így kirázott a hideg, hogy megláttam. Na, szóval azért ezek nekem ilyen elismerések.
4: Mondjam miért, István, nem mondjam miért van ez?
5: Na.
4: Mi jó vagy.
5: Köszönöm.
4: Vigyél fedélemezjátok, hogy 8

0: A legjobb mixek minden este.
1: És akkor legyünk azért igazságosak és önreflektívek. Tehát, hogy hiába, ezt te mondtad ugye még hónapokkal ezelőtt erre a dalra, ugye, hogy hiába van, amikor minden jó, meg minden tök jó, meg ott is egybe van, valahogy mégsem jön át, mégsem üt át, mégsem robban be. Az egyik legméltatlanabbul alulértékelt FM remix jön. Nyugodtan kimondhatjuk? Mert hogy egyébként egy klasszikus darabról van szó, egy nagyon alapból egy nagyon jó zene, tök jó nyújtál hozzá, és valami mégsem.
2: Ugye ez a verzió, ez nem jelent meg. Ugye ebből van egy rádióverzió, ami megjelent, teljesen más, az ugye ez egy ilyen húzósabb, erősebb darab, és abból gondoltam csinálni egy ilyen kicsit ilyen bugi mixet, neveztem el ezt a verzió, egy kicsit olyan bugi is, tehát hogy már hogy azért ráznád rá, de mégsem őrjöngette. Ez nem jelent meg hivatalosan, szalankolandomon fönt van, letölthető, tehát elérhető, és én játszom is rendszeresen, és amúgy nagyon szeretik. Tehát látom az emberek, hogy fölismerik, gólogatnak rá, megvan a lábmozgása az asztal mellett, tehát hogy igen, én nekem nagyon tetszik, neked is nagyon tetszik, de ugye ez nem jelent meg hivatalosan. Az azért nem lett olyan átütő.
1: Hát, ha egyszer majd, évekkel később. Volt már ilyen a pop történelemben, hogy ott, ott volt ilyen súranon, azt egyszer csak valaki felfedezte magának, és akkor meg.
2: Így van.
1: Na, Terence Rand, Darby, Sign Your Name, DJ Effendi remixében, akkor ez nem Effendi Disco, akkor ez Boogie Mix.
2: Nem, ez Boogie Mix. Boogie.
1: Sign Your Name, itt a Best of a Night Shift-ben.

0: lesz a Night Shift.
1: És tényleg, ha már az öntömjénezésnek erre a nagyon veszélyes talajára léptünk így rögtön az óra elején, hát akkor folytassuk. Menjünk tovább ezen a mezgyén, én azt mondom, szóval, hogy 06 25 55 155, az a, vagy fejből nem tudom a címünket, de Hegyalja út 5-11, azt hiszem, ott vagyunk. Az, hogy 5 évesek leszünk. Szeptember 27-én, tehát, hogy ajándékot, tortát, kisebb készpénz.
2: Masszázsutalvány, bármi, ami...
1: bármit elfogadunk. Jó szüntet, tehát mi rendes,
2: hétvége,
1: rendes ünnepeltek vagyunk, mi nem nézzük a fogát az ajándéklónak.
2: De ez olyan, mint a fogány Madonnában, amikor a kert, mondjuk kérdezik, hogy hívják a...
1: Bújtort?
2: Nem, a Hernádi Judit kérdezi, hogy megkínálja őket valamivel, és akkor mondja a kert, hogy... hogy kérlek-e szendvicset, igen, nekem jó lesz, szalámival, libamájjal, mindegy, ami van itthon, libamájjal, 80-as években. Na, így vagyunk mi az anyja, nekünk mindegy, így. Tehát wellness hétvége, bármi jöhet.
1: Igen, jó, már hogy igen, mert 5 évesek leszünk vasárnap.
2: Úgyhogy szerintem megérdemelnénk.
1: Abszolút. Egyébként tök igazad, hogy tényleg össze kéne hozni valamit így csapatilag.
2: Igen.
1: Azt nem mondom, hogy menjünk el a Purple Disco mesére, mert mindig mondom, azt sose jön össze, úgyhogy...
2: De mert most lehet, hogy még tartasz, vagy már újra föllép? Mert ugye volt egy kihagyással, mert a füle megbetegedett. Hát hónapokig nem zenélt.
1: Igen, de amire elmehettünk volna, ugye itt volt Magyarországon a strandon, azon megint pont nem voltunk. Tehát, hogy...
2: De várjál, akkor viszont a strand...
1: Az a strand után volt, nem?
2: Nem, előtte, akkor már zene, igen.
1: Akkor már zene,
2: igen. Igen, bocsánat.
1: Na minden, jó
2: most
1: van.
2: Nem figyeltem annyira
1: jó van.
2: Tényleg, a munkásságát.
1: Pedig a tiédet nagyon kéne, hogy figyelje egyébként, minden viccnek. Jó, írjál be te a közösbe, jó? Hát akkor jobban működik, hogy legalább akkor mi

0: DJ Effendi.
1: És tényleg van egy generáció, aki ezt már csak ugye az egészségügyi miniszterhez meg az ő táncához köti, de hát ugye ez egy filmbetét dal,
2: hát
1: ugye
2: a éhezők fiatalán is tudják. Hogy... De szerintem azért még az nem annyira régi talán, hogy a mai fiatalok ne tudják.
1: Ugyanaz jutott eszembe, hogy szerintem nem. Most mindjárt utána is nézem.
2: Már régi, de hogy annyira talán nem, mint tudtam én, nem a magas szőke fele már cipőbe vagy.
1: Figyelj, ilyenkor szoktunk így beszélni valamiről, és akkor mondjam a dátumot?
2: Na.
1: 2012-es, 14 éves az éhezők viadala.
2: Igen, de azért az annyira nem régi szerintem.
1: Hát jó, de mondjuk érted, mondjuk, aki mondjuk akkor volt 3-4, mondjuk azt még akkor nem nézhette meg, most meg már azért 18.
2: És most már nem akarja megnézni, nem? Tehát...
1: Hát egy kicsi már nem
2: tudom képzelni. Most már más érdekli.
1: Igen, na, hát akkor DJ Effendi jövő szerdán is.
2: Is.
1: És akkor már bőven betöltjük az ötöt. Ugye? Köszönjük szépen. Jövő szerdán.
2: Addig várjuk az ajándékokat.
1: Persze. 0-25-50-150.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban, főleg nyugatra ígérnek esőt holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Azok a tünetek, mint rekedtség, forogfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, északnyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenékét, csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem örülünk annak, hogy félbevágtuk a hetet, és hát remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás naptól. Kérem szépen, 50 Cent kezdi ezt az órát, ez a P.I.M.P.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél lesz.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Melanie C-nek az első olyan dal, amit szólóba adott ki, és érdekessége, hogy az albumon egy lassabb verzió szerepelt, de az igazi áttörést anno a Hex Hector féle dance remix hozta meg neki, sőt, ő később még egy Grammy-t is hozott, úgyhogy elég jól sikerült. Na, I'm Turned to You, Melanie C-től, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy nekem is új dolog az, hogy a világ egyik legidegesítőbb dalában Elton John közreműködött, hiszen ő zongorázik benne. Plusz ugyebár a Bee Gees féle diszkó hangulat sem véletlen, a csapat szándékosan idézte meg a 70-es évek csillogó világát, és hát valaki szereti, van aki nem, én az utóbbiba tartozom, attól függetlenül nem lehet itt teoretikusan kimondani, hogy ez egy rossz dal, csak hát olyan fura, ennyi. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Indul!

a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: lehet a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Lui? Ez az út hova jut? A happy

Beszteltem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, örökérvényű kérdés, ki engedte ki a kutyákat? Micsoda dal volt? Mekkorákat bulisztunk rá? Nagyjából ilyen sulibálokon. Jön a Bahamen, ez a Who Let the Dogs Out?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság év végéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
2: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékét. Csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telik ez a csodás este, és remélem, hogy tetszenek a zenék, amiket így felsorakoztatunk nektek. Most például Rihanna kezdi ezt az órát. Jön a Panda Replay. Ez a Nike.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 99-ben jelent meg a következő dal, amit az Artful Dodger jegyez, és ez a Rewind. És akkoriban egy 18-19 éves srác énekelte fel magát, a vokát, akit úgy hívtak, hogy Craig David. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy ez a dal egyből azért komolyan megnyomta az ázsióját, és elég nagy ugrást jelentett a hírnevében. Na, de eleget beszéltem már róla, inkább hallgassuk meg, jön a Rewind!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben Avril Lavigne bebizonyította, hogy ha van egy jó refréned, a klipben mondjuk gördeszkázol, és mellette lányként nyakkendőt hordasz, akkor olyan nagy baj nem lehet. Na jó, azért a viccet félretéve ez biztos, hogy azért egy picit komplikáltabb, de hogy a Complicated annó nagyon jól sikerült, az egyszer biztos. Én pedig most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki megcsinálta a bajkeverős slágert. Hogy miért mondom ezt? Mert a Troublemakernek olyan a refrénje, hogy egyszerűen bármennyire is ellenkezünk ellene, bármennyire is próbáljuk kiverni a fejünkből, olyan dallamtapadást okoz, hogy körülbelül még órákkal később is ezt dúdoljuk. Úgyhogy előre is bocsánat mindenkitől, de aminek mennie kell, annak mennie kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly károkat okozott a hőség a hallgazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai halat lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Kíván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, és egy csodás szerda estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, bár szerintem 10 óra után már éjszaka van. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Készüljünk együtt szerintem a csütörtöki napra a legjobb zenék kíséretével. Most Pink kezdi ezt az órát, ez a Stupid Girls.
3: Ez a Night Shift.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap 24-én Gellért és Mercedes névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gerdákat. Zivcsák Gerda, nagyon boldog névnapot kívánok, a Gerdhártokat, a Grizeldákat, a Máriákat és a Zeldákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefonhívás formájába tessék felköszönteni az illetőket. Ennyi. Én pedig most küldök nekik egy dalt, ez a TLC és a No Scrubs.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben nagyon sokan furcsálták, hogy hogy lehet az, hogy a Faithless felkérte Dido-t, hogy ő énekelje a vokál egy részét, és hát mit keres ott Dido. Viszont azt nagyon kevesen tudták, hogy Dido-nak a testvére a Faithless alapítói között volt, úgyhogy van egy kis családi szál is itt a történetben. Arról nem is beszélve, hogy az is furcsa volt, hogy az addigi ilyen nagyon pörgős, nagyon bulizós zenék helyett most egy ilyen kicsit lassabb, melankolikusabb dalt hoztak. Viszont szerintem nagyon jó lett, és nagyon sokan imádják. Úgyhogy nincs más dolgom, play gomb, és ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy olyan szerelmes dal, ami valójában több, mint egy szerelmes dal, hiszen a hűségről és a feltétel nélküli támogatásról szól, megspékelve, erős dobokkal, egy kis gospel hangulattal, és egy olyan refrénnel, amihez külön használati utasítást kellene szerintem írni. Ez Emily Sunday és a Next to Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1999-ben közvetlenül az ezredfordulós láz közepén érkezett a Topaz és a New Millennium. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy vajon mit hoz majd az új évezred, a Topaz pedig húzott egy, mondjuk úgy, hogy nagyon keményet, és rakott rá egy komoly house alapot, és ez lett belőle. What is fact?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szerda éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem be, hogy a csillagászati ősz első napjának az utolsó órája most kezdődik, bizony, Kylie Minogue-kal, jön tőle az In Your Eyes.
1: Ez a Night Shift.

Fast FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most akkor megnézzük, hogy mit hoz számunkra a holnapi nap időjárása. Hát reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 8 fokra ébredünk, napközben viszont lesz vagy 19, ami nem olyan rossz, tehát azért már nem az a nyár. Mondjuk nyáron meg azt mondtuk, hogy nagyon meleg van, jaj de jó lenne egy kis hűvös, most meg hogy csökken a hőmérséklet, jaj de jó lenne, hogyha nyár lenne. Ugye? Soha nem vagyunk elégedettek, ennyi. Viszont a legjobb zenékkel azért meg tudunk békélni szerintem. Jön most a Lighthouse Family, ez a High.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg az ATB Let You Go című dalam André Tannenberg Two Words albumáról. A vokált Roberta Carter Harrison, a kanadai Wild Strawberries énekesnője hozta, és érdekesség, hogy a dal alapja szintén az előbb említett Wild Strawberrieshez kapcsolódik. Úgyhogy ez a minta példája annak, hogyha mondjuk egy ilyen üzleti kapcsolat nagyon jól működik. Jön az ATB és a Let You Go.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat mindig jobbnál jobb zenékkel fejezzük ki. Most például Jennifer Hudson érkezik, ez a Spotlight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Azt meg pláne remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás csütörtöki napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Kopi. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.